0: megjegyzést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Rendkívüli ülést tart a parlament, kevés véradó van nyáron, megvannak az aratás első adatai, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Aktívak a honatyák, jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden hét előterjesztésről tárgyalhatnak a képviselők, egyebek mellett az alaptörvény módosításáról vitázhatnak, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhetnek egészségügyi és adózási törvénymódosítások, a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, valamint az, hogy a terrorelhárítási központ és a parlamenti őrség a rendőrséghez kerüljön. Önkénteseket várnak. Nyári véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt időszak szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden segítségre szükség van. Naponta csak nem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény legyen. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon. A szélsőséges időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokat a jövő hét végére befejezik. Az őszi búza betakarítása körülbelül 60%-on áll a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton víz hőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: 9.
1: 103.9. Rock FM.
2: Shut up!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Hamarosan ukrán-magyar találkozó lesz. Milliárdokat csalt el egy bűnbanda. Újabb jegyautomatákat helyeztek ki. A mikrofonnál Gál Ildikó. Személyesen egyeztet a magyar kormányfő és az ukrán elnök. A közeljövőben lesz a kétoldalú találkozó. Erről folytatott rövid megbeszélést Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky. A tárgyalás Budapesten vagy Kijevben zajlik majd, és utána együtt utaznak Kárpátaljára, Beregszászra. A magyar miniszterelnök az ankarai NATO csúcs előtt azt mondta, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket, és nem is küld katonákat a szomszédos országba. Ravasz trükkel próbálták kijátszani a törvényt. Csak nem 3 milliárd forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 4 férfi ellen. A Baranya vármegyei főügyészség szerint a vádlottak elektromos cigarettához használható töltőfolyadékot értékesítő bűnbandát működtettek. A gyanú alapján a termékeket egy horvátországi cég közbeiktatásával forgalmazták, hogy elkerüljék a jövedéki adó megfizetését. 5 év alatt több mint 10 000 liter töltőfolyadékot adtak el. Újabb 5 budapesti forgalmas csomópontban helyeztek ki jegyautomatákat. Immáron a Móricz Zsigmond körtéren, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén érhető el a nagy kijelzős berendezés. A hálózat megújításának célja, hogy az utasok minden fontos közlekedési helyszínen megbízható és magas színvonalú kiszolgálást kapjanak. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatérje a 40 fok közeli kánikula, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek.
1: Felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Több felé marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. Eső nem érkezik, de az erős UV-sugárzás miatt érdemes a bőrünket védeni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága hallgatók, drága barátim, csodás csütörtököt mindenkinek. Egy július 9-i sorszámot rántottunk ki a kalapból, ezzel kell ma bíbelődnünk. Ami a történeteket illeti, lesz itt minden. Ős rock'n'roll korszak, egy legendás születésnapos, egy sok mindenki életét meghatározó hölgy, és hát egyéb rock történeti nyalánkságok, jó? Mint mindig, ezúttal is azt kérném, hogy kellő nyugalommal és harmóniával viseltessünk az előttünk elterülő nap irányába, aminek egyik alappillére, hogy a közlekedésbe ne csesszük fel magunkat. Jó? Mindenkinek biztonságos, nyugalmas utazást kívánok. Aki pedig teheti, még mindig július van, tessék elmenni Szabira. Én meg addig is hozom a zenéket, jó? Third Eye Blind, jön majd az Aerosmith, kezdésnek pedig hoppácska, hát róluk majd még lesz szó itt az AC/DC.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Továbbra is lezárás van a második kerületben, a Keleti Károly utcában, a Tizedes utcától. Sávzárásra kell számítani a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, éppen a találkozási pontnál, illetve ne feledjük, forgalmi rend változás a Budafoki úton kifelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét, jó reggelt, jó utat, jó munkát, aki éjszakázott, neki jó pihenést, egy bámulatosan romantikus hangzású nevet lehet ma megünnepelni. Kedves Lukréciák, hát a kezüket csókoljuk. Na, hírek, információk, aztán meg majd jönnek a krónikák, és persze zenélünk. Jön majd a Nirvana és Bonnie Tyler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Rendkívüli ülést tart a parlament, kevés véradó van nyáron, megvannak az aratás első adatai, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Aktívak a honatyák, jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden hét előterjesztésről tárgyalhatnak a képviselők, egyebek mellett az alaptörvény módosításáról vitázhatnak, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhetnek egészségügyi és adózási törvénymódosítások, a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, valamint az, hogy a terrorelhárítási központ és a parlamenti őrség a rendőrséghez kerüljön. Önkénteseket várnak. Nyári véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt időszak szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden segítségre szükség van. Naponta csak nem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény legyen. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon. A szélsőséges időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokat a jövő hét végére befejezik. Az őszi búza betakarítása körülbelül 60%-on áll a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
3: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
2: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton víz hőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 93.9 Rock FM.
1: Jó reggelt, jó utat, jó munkát.
0: Na nézzük, hogy hűséges rock krónikásaink mit jegyeztek fel a mai napra. Hát például 1962-ben a legenda Bob Dylan stúdióba vonult New Yorkban, és rögzítette a könnyű zene történetének egyik legfontosabb himnuszát, amit még én is tudtam játszani gitáron, ez a Blowing in the Wind. Aztán 71-ben David Bowie a londoni Trident stúdióban elkezdte rögzíteni a műfaj teremtő The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars című albumát. 77-ben Elvis Costello felmondta kozmetikai tisztviselői állását az Elizabeth Ardennél, hogy főállású profi zenésznek álljon. 95-ben pedig a Grateful Dead utolsó koncertjét adta, a chicagói Soldier Fielden léptek fel utoljára a legendás frontemberrel, Jerry Garciával, aki pontosan egy hónappal később elhunyt. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, zenélünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Továbbra is lezárás van a második kerületben, a Keleti Károly utcában, a Tizedes utcától. Sávzárásra kell számítani a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, éppen a találkozási pontnál, illetve ne feledjük, forgalmi rend változás a Budafoki úton kifelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Hamarosan ukrán-magyar találkozó lesz. Milliárdokat csalt el egy bűnbanda. Újabb jegyautomatákat helyeztek ki. A mikrofonnál Gál Ildikó. Személyesen egyeztet a magyar kormányfő és az ukrán elnök. A közeljövőben lesz a kétoldalú találkozó. Erről folytatott rövid megbeszélést Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky. A tárgyalás Budapesten vagy Kijevben zajlik majd, és utána együtt utaznak Kárpátaljára, Beregszászra. A magyar miniszterelnök az ankarai NATO csúcs előtt azt mondta, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket, és nem is küld katonákat a szomszédos országba. Ravasz trükkel próbálták kijátszani a törvényt. Csak nem 3 milliárd forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 4 férfi ellen. A Baranya vármegyei főügyészség szerint a vádlottak elektromos cigarettához használható töltőfolyadékot értékesítő bűnbandát működtettek. A gyanú alapján a termékeket egy horvátországi cég közbeiktatásával forgalmazták, hogy elkerüljék a jövedéki adó megfizetését. 5 év alatt több mint 10 000 liter töltőfolyadékot adtak el. Újabb 5 budapesti forgalmas csomópontban helyeztek ki jegyautomatákat. Immáron a Móricz Zsigmond körtéren, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén érhető el a nagy kijelzős berendezés. A hálózat megújításának célja, hogy az utasok minden fontos közlekedési helyszínen megbízható és magas színvonalú kiszolgálást kapjanak. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatérje a 40 fok közeli kánikula, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek.
1: Felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Több felé marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. Eső nem érkezik, de az erős UV-sugárzás miatt érdemes a bőrünket védeni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, virágot minden Lukréciának. A közlekedésben pedig óvatosan, nem sokára majd egy elvonó kúráról. Addig viszont még Edda, Van Halen, ez meg a Bad Boy.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval, hát van az úgy néha, hogy el kell vonulni. Márpedig James Hetfield 2001. júliusában, hát éppen e napon döntött úgy, hogy a Metallica belső egyensúlyának visszaállítása érdekében egy picit rehabilitálja magát. Januárban ugye a basszusgitáros elhagyta a zenekart, miután Hetfield megtiltotta neki, hogy mellékprojektjeivel foglalkozzanak. A tagok Hetfield, Lars Ulrich és Kirk Hammett már beszélni sem tudtak egymással, ezért kénytelenek voltak egy Phil Tull nevű pszichoterapeutát, trénert fogadni, hogy közvetítsen közöttük. Elakadt a stúdiómunka, egy San Franciscói laktanyában próbáltak új dalokat írni, de nem ment, a feszültség elviselhetetlen volt. Hetfield ekkora már elvesztette az irányítást az alkoholizmusa felett. Úgyhogy július 9-én váratlanul a menedzsment és a zenésztársak előzetes értesítése nélkül bevonult egy rehabilitációs intézetbe alkoholizmus és egyéb függőségek miatt. Az elvonó alatt semmilyen kapcsolatot nem tarthatott a külvilággal. A Metallica tevékenysége majdnem egy évre teljesen leállt. Ulrich és Hammett hónapokig azt sem tudták, létezik-e még a zenekar, vagy Hetfield egyáltalán vissza akar-e térni az életbe. Aztán 2002 tavaszán kitárultak a kapuk, és James Hetfield józanul visszatért, a dinamika pedig teljesen megváltozott. Orvosai utasítására csak napi 4 órát volt hajlandó a stúdióban tölteni, hogy megóvja mentális egészségét és családját. Korábban Hetfield és Ulrich diktatórikusan irányított, a visszatérés után James Hetfield sokkal nyitottabbá vált, engedte Kirk Hammettnek és a producereknek is, hogy beleszóljanak például a szövegekbe. Úgyhogy így esett ez, amikor James Hetfield 2001. júliusában váratlanul úgy döntött, hogy elvonul. Ám árt az néha. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: FM.
1: 7:30 jönnek is a hírek, információk, aztán pedig Isten éldessen mindenkit, aki ma született. Már is mondom, hogy melyik legendával tudnak eldicsekedni, hogy egy napon születtek. Hírek után pedig majd Free.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Növeljük a védelmi kiadásainkat. Magyar katonák utaznak a tengeren túlra, partnerséget kérnek a dinnye termelők. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásának megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Kiképzési gyakorlatra érkeznek magyar katonák az Egyesült Államokba. A több mint egy hetes program célja, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandár harc készültségét. A magyar kontingens létszáma 91, többségük tartalékos. Partnerség a hazai gazdálkodóknak. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és a behozatal helyett a magyar dinnyét választanák. A termelők szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik a gyümölcsel gazdálkodók jövőjét itthon. Több 10 milliós drogfogás, nagyjából 5 kg kábítószerre bukkantak a rendőrök egy budapesti férfi lakásán. A Nemzeti Nyomozóiroda szerint a lefoglalt áru fekete piaci értéke 30 millió forint. A nyomozók amfetamint, csaknem fél kilogramm kokaint és kisebb mennyiségű extazit találtak. Emellett készpénzt és egy autót is lefoglaltak. A bűnözőt kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják és kérték letartóztatását. Strandröplabda verseny költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, ismertette rádiónkban Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
3: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle játékokat kipróbálhat.
2: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton vízhőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Rock FM, boldog születésnapot, kedves július 9-eiek. Hát és kót származású, karizmatikus és megismételhetetlen őserővel bíró frontember, aki a rock történelem egyik legmeghatározóbb alakja volt. Nyers, karcos hangja, féktelen életmódja és verhetetlenül szuggesztív színpadi jelenléte tette őt igazi halhatatlan ikonná. 46-ban született enapon Bon Scott, és hát tragikusan fiatalon 1980-ban már itt is hagyott bennünket. Skóciában született, de a családja 52-ben, 6 éves korában Ausztráliába költözött. Az AC/DC előtt a The Valentines and the Fraternity nevű pop-rock formációkban énekelt és dobolt. Aztán ugye 74-ben csatlakozott Dave Evans énekes helyére, ekkor a Young testvérek mellé megérkezett a hiányzó láncszem. És hát Bon Scott-tal 74-től 80-ig a zenekar egyedülálló, kőkemény, blues alapú rock and roll hangzást alakított ki. 6 stúdióalbumot rögzítettek vele, dalszövegei tele voltak humorral, szexuális utalásokkal, lázadással, és hát a rock and roll turné élet kíméletlen valóságával. Kevesen tudják, de ő játszotta a híres skót dudaszólót is az It's a Long Way to the Top című slágerben. És hát igen, 1980. február 19-én mindössze 33 évesen hunyt el. Hanvai, az ausztráliai Fremantle temetőjében nyugszanak, sírhelye ma a hivatalos Ausztrál Nemzeti Örökség és rock zarándok hely. 103.9 Rock FM? No hát akkor...

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Továbbra is lezárás van a második kerületben, a Keleti Károly utcában a Tizedes utcától. Sávzárásra kell számítani a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, éppen a találkozási pontnál, illetve ne feledjük, forgalmi rend változás a Budafoki úton kifelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: Kaisai.hu.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
6: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
8: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Újra rendkívüli parlamenti ülés lesz. Szükség van a véradókra. Gyengék az aratási kilátások, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Aktívak a honatyák, jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden hét előterjesztésről tárgyalhatnak a képviselők, egyebek mellett az alaptörvény módosításáról vitázhatnak, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhetnek egészségügyi és adózási törvénymódosítások, a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, valamint az, hogy a terrorelhárítási központ és a parlamenti őrség a rendőrséghez kerüljön. Önkénteseket várnak. Nyári véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt időszak szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden segítségre szükség van. Naponta csak nem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény legyen. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon. A szélsőséges időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokat a jövő hét végére befejezik. Az őszi búza betakarítása körülbelül 60%-on áll a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
10: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
9: Felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Több felé marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. Eső nem érkezik, de az erős UV-sugárzás miatt érdemes a bőrünket védeni.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

ként emlegeti, azért ugye saját jogán is hatalmas zenei karriert futott be. 89-ben Erik Erlandson gitárossal alapította meg a Hall nevű alternatív rockzenét, rockzenekart. Dühös punk, grunge, meg egy kis dallamos rock, ez a mix nagyjából. Aztán ugye a Nirvana frontembere 91-ben kezdte megkörnyékezni őt, ekkor kezdtek randizni, majd 92. februárjában házasodtak össze Hawaii-n. Courtney Love ekkor már várandós volt közös lányukkal. Kapcsolatukat a média, hát meggállás nélkül nyomon követte, a herointól túlfűtött viharos és egymást felemésztő szerelem a modernkori Sid és Nancy történetévé vált. Aztán ugye jött a tragédia, a 94-es öngyilkosság a Kurt Cobainnek, amikor is Courtneyt a rajongók egy része bűnbaknak kiáltotta ki. Aztán ugye a legnagyobb kritikai sikerét a 96-os Larry Flynt a Provokátor című filmben nyújtott alakításáért Golden Globe-díjra is jelölték. Az egy nagyon jó film egyébként, aki még nem látta, pótolja. Úgyhogy így, kedves ma születettek, még van egy Courtney Love is, aki egyébként Courtney Michelle Harrison néven született. Ups, ez nem maradt. 103.9 Rock FM, na zenéljünk, utakon vigyázzunk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Magyar-ukrán kétoldalú találkozó lesz. Milliárdokat tüntetett el egy bűnbanda. Megújítják a jegyautomatákat. A mikrofonnál Gál Ildikó. Személyesen egyeztet a magyar kormányfő és az ukrán elnök. A közeljövőben lesz a kétoldalú találkozó. Erről folytatott rövid megbeszélést Magyar Péter és Volodomir Zelenszkij. A tárgyalás Budapesten vagy Kijevben zajlik majd, és utána együtt utaznak Kárpátaljára, Beregszászra. A magyar miniszterelnök az ankarai NATO csúcs előtt azt mondta, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket, és nem is küld katonákat a szomszédos országba. Ravasz trükkel próbálták kijátszani a törvényt. Csak nem 3 milliárd forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 4 férfi ellen. A Baranya vármegyei főügyészség szerint a vádlottak elektromos cigarettához használható töltőfolyadékot értékesítő bűnbandát működtettek. A gyanú alapján a termékeket egy horvátországi cég közbeiktatásával forgalmazták, hogy elkerüljék a jövedéki adó megfizetését. 5 év alatt több mint 10 000 liter töltőfolyadékot adtak el. Újabb 5 budapesti forgalmas csomópontban helyeztek ki jegyautomatákat. Immáron a Móricz Zsigmond körtéren, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén érhető el a nagy kijelzős berendezés. A hálózat megújításának célja, hogy az utasok minden fontos közlekedési helyszínen megbízható és magas színvonalú kiszolgálást kapjanak. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatérje a 40 fok közeli kánikula, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek.
1: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton víz hőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval 1995, július 9-e egy utolsó koncert. A rock történelem egyik legszomorúbb búcsújaként vonult be a krónikákba, mivel ez volt a Grateful Dead utolsó fellépése a legendás frontemberrel, Jerry Garciával, hiszen a zenész szívelégtelenség és a függősége miatti kimerültség következtében pontosan egy hónappal később, augusztus 9-én, 53 évesen elhunyt. Garcia egészségi állapota a turné során látványosan megromlott, a súlyos heroin túladagolások és láncdohányzás miatt a Soldier Field-en tartott koncerten már fizikailag is alig állt a lábán, a hangja rekett volt és többször elfelejtette a dalszövegeket meg a gitárszólókat. A koncert alatt Garcia híres Rosebud nevű egyedi gitárja meghibásodott, így kénytelen volt elővenni a régebbi Tiger nevű hangszerét. Az utolsó előtti dala a So Many Roads volt, amely Garcia kíméletlenül őszinte szívbemarkoló és rekett előadásában a rajongók számára egy örök búcsú dallá vált. Amikor lebattyogtak a színpadról, a zenekar másik alapítója, Bob Weir elmondása szerint Garcia odafordult hozzá és ennyit mondott: ez mindig egy hatalmas őrület. És ez a mondat maradt meg a búcsúja a színpadtól. A koncert után a zenésztársaknak és a menedzsmentnek azt mondta, hogy Hawaii-ra utazik, ehelyett titokban bevonult a kaliforniai Serenity Knolls elvonóra, ahol aztán augusztus 9-én hajnalban érte a halálos szívroham. Így volt ez a szomorú esemény 1995. júliusában. 103.9 Rock FM, utakon mindenki vigyázzon, aki teheti, menjen nyaralni, mi meg zenélünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Továbbra is lezárás van a második kerületben, a Keleti Károly utcában, a Tizedes utcától. Sávzárásra kell számítani a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, éppen a találkozási pontnál, illetve ne feledjük, forgalmi rend változás a Budafoki úton kifelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
1: Nyár, vízpart, napfény! És amit nem vártál!
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Nőnek a védelmi kiadásaink. Magyar katonák érkeznek az USA-ba. Elkapták a fővárosi drogüzért. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásának megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Kiképzési gyakorlatra érkeznek magyar katonák az Egyesült Államokba. A több mint egy hetes program célja, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandár harc készültségét. A magyar kontingens létszáma 91, többségük tartalékos. Partnerség a hazai gazdálkodóknak. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és a behozatal helyett a magyar dinnyét választanák. A termelők szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik a gyümölcsel gazdálkodók jövőjét itthon. Több 10 milliós drogfogás, nagyjából 5 kg kábítószerre bukkantak a rendőrök egy budapesti férfi lakásán. A Nemzeti Nyomozóiroda szerint a lefoglalt áru fekete piaci értéke 30 millió forint. A nyomozók amfetamint, csaknem fél kilogram kokaint és kisebb mennyiségű extazit találtak. Emellett készpénzt és egy autót is lefoglaltak. A bűnözőt kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják és kérték letartóztatását. Strandröplabda verseny költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, ismertette rádiónkban Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
8: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle játékokat kipróbálhat.
7: Felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Több felé marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. Eső nem érkezik, de az erős UV-sugárzás miatt érdemes a bőrünket védeni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, ne tessék szó nélkül hagyni a Lukréciákat. Jó közlekedésben mindenki, óvatosan. Én meghozom a zenéket. Lenny Kravitz, Smash Mouth, meg egy Guns N' Roses.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ismét rendkívüli ülés lesz a parlamentben. Nyári véradást szerveznek. Nem túl jók az aratási kilátások. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Aktívak a honatyák, jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden hét előterjesztésről tárgyalhatnak a képviselők, egyebek mellett az alaptörvény módosításáról vitázhatnak, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhetnek egészségügyi és adózási törvénymódosítások, a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, valamint az, hogy a terrorelhárítási központ és a parlamenti őrség a rendőrséghez kerüljön. Önkénteseket várnak. Nyári véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt időszak szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden segítségre szükség van. Naponta csak nem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény legyen. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon. A szélsőséges időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokat a jövő hét végére befejezik. Az őszi búza betakarítása körülbelül 60%-on áll a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Több felé marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. Eső nem érkezik, de az erős UV-sugárzás miatt érdemes a bőrünket védeni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: 103.9 FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Ivo vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Hát, hölgyeim és uraim, itt a nyár, itt a foci VB, itt a pesgés, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, hogyha esetleg otthon pézik, jó pihit, ígyunk sok vizet, és dacára annak, hogy esetleg nem süt a nap, még akkor is érdemes a napvédelemről gondoskodni, ez egy alapvetés. Na, a legjobb rockzenékről én gondoskodom, ebben mindenki biztos lehet, és online streamen is gondoskodom róla, a www.rockradio.hu online streamen ott lehet bennünket hallgatni, és a Tankcsapdát is. 2026-ban ők új stúdió albummal jelentkeznek, amelyet akkor kezdtek el még készíteni, amikor Sidlovics Gábor gitáros távozott, ergo itt 10 féle gitárossal készítik ezt a stúdió albumot, és hát ugye meg lett az új gitáros is időközben, Vörös Attila néven, akit március 28-án be is mutattak a Papp László Budapest Sportarénában, azóta járják az országot, koncertturnézgatnak, és mi pedig itt meghallgathatjuk őket. Ez a Mennyország Turiszt.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

103.9 Rock FM, na itt van a Red Hot Chili Peppers, akikről most minden egyes alkalommal az jut eszembe, hogy noha csak nem 50 év a rock szintér aktív szereplője, de még sosem adott ki eddig önálló nagylemezt Michael Balzari, azaz Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa. Ez az album már március 27-én megjelent, Honora címmel. Ez az első szólóalbuma, és reméljük, hogy lesz még több is, de nagyon korszakalkotó, illetve a megszokott stílusától teljesen eltérő ez az album, mert hogy Flea most nem egy rock albumot adott ki, hanem inkább jazzeset, és a basszusgitár mellett trombitán is játszik, és énekel, és természetesen ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban vendégként, az alapot a jazz világából hozott zenészek adják, a lemezen pedig 6 saját szerzemény szerepel olyan nagyságoktól átdolgozott darabok mellett, mint George Clinton, Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean, Shea Taylor, illetve Anne Ronald. Ez itt a Red Hot Chili Peppers és a Give It Away.

103.9 Rock FM. Na jöjjön az Iron Maiden, akik tavaly kezdték el ünnepelni 50. életévüket. Hát ugye 50 éves lett a banda, és azt itt nálunk ekkora megtiszteltetés. Egy dupla koncerttel indították el a Run For Your Lives turnét. Ugye a koncertsorozat a zenekar hosszú történetének legnagyobb klasszikusait ünnepli, de a turné egyik legnagyobb szenzációja, a banda május végén újra elővette az Infinite Dreams című dalt. A szám eredetileg a Seventh Son of a Seventh Son lemezen jelent meg, és a rajongók különösen örültek annak, hogy a zenekar 38 év után ismét műsorra tűzte a ritkán játszott klasszikust. Hát ugye az európai szakaszt követően a zenekar Észak-Amerikába utazik, ahol több állomáson olyan legendás társak csatlakoznak hozzájuk, mint a Megadeth és az Anthrax, és azt gondolom, hogy itt is a két legyet egy csapásra, sőt, itt már három legyet egy csapásra egy metal rajongónak. Fú, ez valami egészen nagy álom lehet. Az Iron Maidenről megjelent a dokumentumfilm is, amely róluk szól, ugye nyilvánvalóan, Burning Ambition a címe, és hát nem tudom, tervezik-e, hogy a turné végén visszatérnek Magyarországra. Hát mi szeretnénk egyébként. Ez a The Number

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, míg pedig a csütörtöki, az a kis pénteki Rock délelőtt, hát nagyon megy ez a hét is, már a 9. napját tapossuk júliusnak, úgyhogy így mondanám, dübörög a nyár, dübörög a foci VB, még azért 10 napunk van belőle, úgyhogy mindenki pezsegjen rendesen, mert most egy darabig utána már nem lesz. Na de ne szaladjunk ennyire előre, hát itt vannak a legjobb rockzenék, online streamen is, ez a www.rockradio.hu, és természetesen gondoskodunk a napvédelemről, és elég folyadékot iszunk a mai napon is. Na most ugye a legendás német rockbanda, nevezett Scorpions, ők 60. évfordulójukat tavaly kezdték el megünnepelni, hogy akkor kezdünk, hát akkor volt, de hogy ez az ünnepség, ez átnyúlik idénre is, ők elkezdtek turnézni, néhány évig úton lesznek, ezt így megmondták, és bennünket is útba ejtettek, június 20-án voltak itt Magyarországon, és hát biztos vagyok benne, hogy egy év múlva megint jönnek, ugye 2028-ban számíthatunk rájuk, ez a Scorpions és a Send Me an Angel.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, egy jó Whitesnake-kel folytatjuk. Hát ugye azt tudjuk, hogy a Whitesnake és annak előtte a Deep Purple frontembere David Coverdale hivatalosan is bejelentette a visszavonulását 2025 novemberében. A Whitesnake legendás frontembere egy érzelmes videóban búcsúzott el a rajongóktól, és azt mondta, hogy eljött az idő, hogy szögreakaszta a platformcipőt és szűk farmeljeit. David Coverdale az utóbbi években komoly egészségügyi problémákkal küzdött, és légúti fertőzések, sérülések miatt több koncertet és turnét is le kellett mondania. Utolsó koncertjét 2022. júniusában adta Franciaországban a Hellfest Fesztiválon, most pedig hivatalosan is lezárult egy több mint 6 évtizedes rock legenda története. Egyébként ugye tudjuk, hogy a Whitesnake a 80-as évek egyik legnagyobb hard rock bandája lett, olyan örökzöld slágerekkel, mint az Is This Love, a Give Me All Your Love, vagy pedig a most következő Here I Go Again.

jön a hóhér, mondd, hova mész. Hey Joe, ha jön a hóhér,

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Blood-nak a 40. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, mi pedig, hát ezt szomorúan konstatáljuk, hogy nem itt Magyarországon, de a remény hal meg utoljára, alapon mi még reménykedhetünk. Slayer, Raining Blood.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Autódarú Kossvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Hát bizony-bizony, már csütörtök van ezen a héten, vészes gyorsasággal közeleg a hétvége, ami egyébként mindegy ismert nyárban, ami dübörög teljes erőbedobással a foci VB-vel egyetemben, és hát ilyenkor vannak a szabadságolások. Én remélem, hogy nagyon sokan szabadságon vannak, és ha már ez így van, akkor online streamen is tudják hallgatni, hogy www.rockradio.hu ezt a rádiót a legjobb rockzenékkel, ha pedig valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, akkor jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit. Meredith Brooks érkezik. Az énekesnőnek 1997-ben jelent meg Blurring the Edges című debütáló albuma, és ez annak a legnagyobb slágere. 4 héten át tanyázott a top 10-ben az Egyesült Államokban és Angliában egyaránt, de további 9 országban került a legjobb 10 közé. Több mint 1 millió példány kelt el a kislemezből csak a tengeren túlon, és 1998-ban Grammy-díjra is jelölték a legjobb női rockének előadás kategóriában. Rengeteg filmben hallhattuk, úgyhogy onnan lett a fiatalabb generációnak ismerős. Meredith Brooks, Bitch.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

23 Rocke FM, azt írja az Útinform, hogy az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-esen Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 10-es főúton Pilisvörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométer közelében útszűkület mellett kell elhaladni, illetve a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ez napközben torlódást okozhat, és még mindig a 11-es főút Tahitótfalun a Visegrádi úton a 30-as kilométernél vízellátó hálózat rekonstrukcióját végzi, itt lezárták a fél útpályát. Plusz 30-20-99-9-9-9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszi szépen, és már is jöhet egy jó kész, ez a Lick It Up.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103 9 Rock FM, hát Meatloafot leginkább a Battle of Hell Part 2 című lemez dalai miatt ismerjük és szeretjük. Hát az a helyzet, hogy ugye azon van az I Would Do Anything for Love, ami messze a legnagyobb slágere volt, de azért ott találhatók még különféle rendkívül jó felvételek. Ugye ez pedig a Rock and Roll Dreams Come True, amely Jim Steinman szerzeménye, és 1994-ben a brit slágerista 11. az amerikai Billboard lista 13. helyig jutott. A dal valójában szerelmes levél a rockzenéhez, hát nem csoda, hogy siker lett. Arról szól, hogy a zene mindig ott van mellettünk a nehéz pillanatokban is, ahogy a szöveg egyik legismertebb sora mondja, sosem vagy egyedül, csak tedd fel a fülhallgatót, és hagyd, hogy a dobos diktálja a szíved ritmusát. Fú, de nagyon költői ez. A videoklipet a később hollywoodi szuperprodukciók rendezőjeként ismert Michael Bay készítette, hát nem bízták a véletlenre, és egy érdekesség is kapcsolódik hozzá, a főszerepet a még pályája elején járó Angelina Jolie alakítja. Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come True.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt.
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
7: Kaisai.hu.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Víz parti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, amely hát ugye már délután folytatódik, egy óra is elmúlt már, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok. Most az van, hogy ugye gondoskodunk a napvédelemről, még akkor is, hogyha nem igazán süt a nap, vagy felhős az ég, mert az UV-sugárzás akkor is érint bennünket, illetve sok-sok vizet isztunk, és a kocsiban semmit és senkit nem hagyunk ott, még akkor sem, ha nem süt a nap, igen. Ha valaki elment volna nyaralni, akkor egyrészt jó nyaralást, másrészt pedig www.rockradio.hu online streamen is lehet bennünket hallgatni. Itt a foci VV, itt a nyár, mi bajunk lehet, egy jó Van Halennel akkor mindig nyerhetünk. Ez a Running with the Devil tőlük nem sokára, 1978-ban jelent meg, és már a hard rock egyik megkerülhetetlen klasszikusává vált. A cím alapján sokan sátánista dalnak gondolták, a zenekar szerint azonban szó sincs erről. A szám valójában a szabadságról, az állandó turnézásról és egy fiatal rockzenekar féktelen életéről szól. Ez a Van Halen és a Running with the Devil.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és AC/DC, ők érkeznek most. Ugye ők most éppen bonyolítják észak-amerikai és dél-amerikai stadion turnéjukat a Power Up Tour keretein belül. Ugye ez júliusban kezdődött, és majd ősszel is folytatódik. Hát addig pedig, hát ugye itt kétszer is voltak Európában, de nálunk egyszer sem tudtak fellépni, úgyhogy nekünk maradtak a legnagyobb slágereik. A most következő dal az több szempontból is érdekes, 1993-ban jelent meg kislemezen, illetve a Last Action Hero, azaz az utolsó akcióhős című Arnold Schwarzenegger film betétdalaként, és ami még érdekesség ezzel a felvétellel kapcsolatban, hogy a zenekar soha életében nem játszotta el élőben. És a banda első number one helyezése a mainstream rocklistán, hasonlóan a Guns N' Roses You Could Be Mine-jának klipjéhez, a dalhoz készült videóban is szerepel Arnold Schwarzenegger, aki a fiatalabbik Young baseball sapkáját felvéve Angus-szá változik, és fel is emeli a gitárost. Hát ezt felidézzük, miközben hallgatjuk AC/DC Big Gun.

93 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhelyen keresztül lehet. A szélesítési munkák miatt ez még mindig az M1-es, Budapest felé Biatorvágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat zárták le a 19-es és a 17-es kilométer között, a forgalmat a szemközti oldalra terelik, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban óvatosan érdemes vezetni, és figyelembe kell venni a sebességet korlátozó táblákat. Aztán az M3-ason Mogyoródnál a Vásáros-Namény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt. Plusz 3620999 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszi szépen, és már jön is a Queen és a Hammer to Fall.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt. Hát mindjárt itt a hétvége a nyakunkon, ajjaj, ajjaj, most még nagyon-nagyon sok rockzenét meg kell hallgatnunk. Itt a hétvége a nyakunkon, itt van a nyár, dübörög a foci VB, szólnak a legjobb rockzenék, hát mi kell még? Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van jó utat, ha otthon pízik, jó pihit, ha elment Szabira, akkor www.rockradio.hu és online streamen is lehet bennünket hallgatni. Sok vizet kell inni, és gondoskodni kell a napvédelemről még akkor is, hogy a felhős az ég. Na, és akkor jöhet a Deep Purple. Hát ugye ők 1968-ban alakultak, és 2026-ban még mindig arénákat töltenek meg világszerte. Több mint 100 millió albumot adtak el, és a Rock and Roll Hall of Fame-nek is a tagjai. És ez a zenekar, igen, jön Magyarországra idén, október 2-án, helyszín a Pap László Budapest Sport Aréna. Hát szerintem ennyi elég is lesz. Már jöhet is a Deep Purple és a Black Knight.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na hát ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal, a csütörtöki, azaz a kispénteki Rock délutánnal, Klamancsa Krisztián. Jön Szili és a Rock the Night, én pedig holnap is várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, egy igazán fantasztikusan hétvégi hangulatban, egy jó kis pénteki Rock délelőttel. Addig is kellemes délutánt és estét, jó nyarat, jó foci VB, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Motorhead és az Ace of Spades.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután a jó hírek és a rossz hírek kergetik egymást. Kellemes délutánt kívánok, Klavoncsek Krisztián vagyok. A délután beárnyékolja, hogy Bonnie Tyler 75 éves korában itt hagyott bennünket, és a dolog pikantériája, hogy néhány nappal ezelőtt pont arról beszéltem valamelyik rock délutánban, hogy kijött a kómából, állandó segítségre és ápolásra szorul, de felépül és megjavul. És az elmúlt napokban pedig nem jöttek róla hírek, bár valószínűleg azért nem jöttek róla hírek, mert hogy azok csak nagyon csúnyák és nagyon rosszak lettek volna. A jó hírek között pedig mindenféleképpen az érre kívánkozik, hogy egy-két napig most 26-27 fok a napközbeli csúcs, de lehet, hogy mindez sokkal melegebbnek érezzük, ami a valóság, hogy péntekre, szombatra és vasárnapra újra itt a 30 fok feletti nyár. Kezdetben lehet, hogy csak 29-30 lesz ebből, de hogy szombatra, vasárnapra és a következő hét elejére itt a 31-33 fok, ez egészen biztos. Mellé a legjobb zenék, ahogy szoktuk, Pantera és a Vogue a Rock FM-e.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Bicske térségében az átterelt sávban két személyautó ütközött össze. A 36-os kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányban csak egy-egy sáv járható. Baleset történt az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Inács és Újhartyán között, a 41-es kilométernél sávzárásra kell számítani, a kialakult dugó jelenleg 6 kilométeres. Távolabb Kecskemét térségében a 72-es és a 74-es kilométerek között szalagkorlát építés miatt a külső és a leálló sávot lezárták, a kialakult dugó meghaladja a 3 kilométert. Budapesten baleset történt a Döbrentei téren, jelzőlámpa hibára kell számítani a Soroksári út, Kvassai Jenő út csomópontban, sávlezárás a Tököli úton kifelé, és van egy forgalomkorlátozás továbbra is a Hungária körút, Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, az óriási slágerek és a nagyszerű örökzöldek köztünk vannak napról napra, reggel, délben, este. Persze, hogy a Rock FM zenei kínálatáról beszélek, és hogyha pontosan 40 évet visszamegyünk az időben, akkor 1986 kora nyarának egyik legnagyobb slágere, Robert Palmer, a Addicted to Love című dala, amerikai listavezető sláger az angoltól, aki egyébként aztán 2002-ben párizsi otthonában szívroham következtében hagyott itt bennünket. Na de vissza 1986 nyár elejére, kikkel kellett megküzdenie Robert Palmernek, akik mind-mind az amerikai top 40-ben voltak, és a popkorszak kellős közepén kő, kemény rockot játszottak. Például a Mike and the Mechanics és az All I Need Is a Miracle, persze a kőkemény rockhoz gyorsan hozzáteszem, hogy popkorszakban populáris rockot, vagy éppen dallamos rockot volt divat játszani. Level 42 és a Something About You, milyen ritkán emlegetjük az ilyen és ehhez hasonló dalokat. Aztán a Journey és a Be Good to Yourself, egy újabb bombasztikus sláger az amerikai csapattól, akik West Coast rockot játszottak. A Mr. Mister már a harmadik óriási sikerénél tartott azzal, hogy Is It Love, vagy a Heart a sokadik slágerénél, hogy Not It At All. Phil Collins ügyeletes slágere volt 1986 nyár elején a Take Me Home, a Moody Blues is visszatért óriási meglepetésre a 60-as évekből, és a 80-as évek kellős közepén az egyik legnagyobb slágert csinálta azzal, hogy Your Wildest Dreams, és ami a rock lexikonban majd az 1986-os külön kiadásban jön, GTR, When the Heart Rules the Mind, és ők mind-mind megküzdöttek az elsőségért Robert Palmerrel, de senki sem győzött, csak egyetlen egy angol férfiú.

0: 9. Rock FM.
1: Csütörtöki rock délután csak és a legjobbakkal. Bonnie Tyler 75 éves korában itt hagyott bennünket, és a Gigasláger nem csak ez fűződik a nevéhez, nagyon sok minden más, de ez a leg-leg-leg. 1983-ban a Total Eclipse of the Heart, az a Jim Steinman írta ezt a dalt, aki Meatloaf állandó zeneszerzője és dalszövegírója volt, és többek között az ausztrál Air Supply-nak is írt rock balladákat. Klavancsek Krisztián vagyok, zenei folytatás 16 óra után, ZZ Top és a Tars.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
9: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM az elmúlt hetekben, napokban, hónapokban rengeteget beszéltem a ZZ Topról egyetlen egy dal kapcsán, ez pedig az ügyeletes sláger a Raw Boy, hogyha néhány hónappal ezelőtt beszélek róluk, akkor a Stages, és így tovább, ha visszamegyünk az időben, akkor szuperek voltak a 70-es években, aztán később a 90-es években is, de soha semmikor annyira jók, mint a 80-as években a gigaslágerekkel. Kellemes délután, Klamancsa Krisztián vagyok, az Útinform azt írja az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Bicske térségében az átterelt sávban a korábbi baleset helyszínelése véget ért. A 36-os kilométertől minden sáv járható, a kialakult torlódás mindkét irányban feloszlóban van. Baleset történt az M5-ös autópályán korábban a Röszke felé vezető oldalon Inács és Újhartyán között. A 41-es kilométernél sávzárásra kell számítani, a kialakult dugó folyamatosan 6 kilométeres, távolabb Kecskemét térségében a 72-es 74-es kilométerek között szalagkorlát építés miatt a külső és a leálló sávot lezárták, a kialakult dugó itt meghaladja a 3 kilométer. Budapesten történt egy baleset a Károly körúton, továbbra is jelzőlámpa hiba van a Soroksári út, Kassai Jenő út csomópontban, lezárás van a Széchenyi István téren, sávlezárás a Tököli úton kifelé, és egy forgalomkorlátozás a Hungária körút, Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Jó utat kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Mánia. 103.9 Rock FM mániák már pedig vannak, ha már emlegetem 1983-at Bonnie Tyler kapcsán. Szomorú esemény, hogy itt hagyott bennünket, de vitám esemény, hogy a Gigasláger 1983-ban a Total Eclipse of the Heart, vagy vissza a 70-es évekbe, amikor az It's a Heartache és egyéb slágerek óriásiak voltak tőle. Szóval, ha már az évszámokat emlegetem, akkor lehetne rock lexikon mánia is minden hétvégén, sőt minden hónapban, mert hogy a nyári szezonban 2026-ban már június óta itt vannak az évszámok a 80-as évekből. 1980, 81, 82, 83 és már a 84 is lement a múlt hétvégén, tehát a folytatás 1985 lesz majd. Amikor 1983-at promóztam, mert hogy azon a hétvégén az jött volna, akkor többek között ezzel a dallal is. Quiet Riot, come on!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a Széchenyi István téren, sávlezárás van a Tököli úton kifelé, és továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton, és a fővárosban további sávlezárások vannak a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, a 19. kerületben a Temesvár utcában, és szintén a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában. Szakaszos sávlezárás van napok óta napközben a 11-es főúton mindkét irányban. Lezárták a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót pénteken 18 óráig. Félpályás lezárás van a 2. kerületben a Hidegkúti úton, és útszűkület van a 13. kerületben a Pannónia utcában és a Balzak utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autód a rokkos Weber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kós Weber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kós Weber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kós Weber Kft. Magasban a legjobb.
3: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka államutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, és a csütörtöki rock délután, és a Creedence Clearwater Revival egyik legismertebb dala, pláne ha arról beszélünk, hogy rossz hold kelt föl. Bad Moon Rising. Honnan is ismerős ez a dalcím? Honnan is ismerős ez a strófa? Esetleg a több mint 50 éves Eddától? És tegnap pont arról beszéltünk, hogy ha Edda ünnep dal szól itt a Rock FM-en, akkor ezekben a napokban bátran lehet beszélni Pataki Attila 75. születésnapjáról. Klavoncse Krisztián vagyok, közlekedési információk 17 óra után. Az Útinform legfrissebb jelentése, hogy az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Inárcs és Újhartyán között a korábbi baleseti sávzárás véget ért. A 40-es kilométertől a torlódás már feloszlóban van, távolabb Kecskemét térségében, a 72-es, 74-es kilométerek között szalagkorlát építés miatt a külső és a leálló sávot lezárták. Az elmúlt órákban dolgoztak itt, talán délután 5-től már nem dolgoznak. A kialakult dugó egyébként meghaladta és meghaladja folyamatosan a 3 kilométer. Budapesten két baleset is történt, a Tököli úton az egyik, az Ajtósi Dürer sorban a másik. Új hír, hogy sávlezárás van a 11-es főút kivezető szakaszán, egészen pontosan a Pünköst fürdő utcánál. Lezárás van a Széchenyi István téren, sávlezárás a Tököli úton kifelé, és továbbra is forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Jó utat kívánok! Bonnie Tyler slágerével a mai nap szomorú híre, hogy 75 évesen itt hagyott bennünket. Vissza a 70-es években, minden idők egyik legnagyobb slágere tőle, az It's a Heartache.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, most, hogy 8-an lettek, már beszélünk a foci VB-ről, előtte is megpróbálhattuk volna, amikor 16-an és 32-en voltak, de hát végtelenség tartott volna felsorolni az összes csapatot. Aki egyébként követte az eseményeket, bőven tudja, hogy ki az, aki kiesett, és ki az, aki maradt. Persze, hogy innentől kezdve a legjobb 8-at is nagyon könnyű megjegyezni. Na de ennél is fontosabb, hogy ma este 10 órától Franciaország-Marokkó a negyed döntők mérkőzései között, szombaton 23 órától Norvégia-Anglia, és vasárnap hajnali 3-ra tették az Argentína-Svájcot, de hát miután folyamatosan vissza lehet nézni ezeket a mérkőzéseket, nyilván kényelmesen napközben majd valamikor vissza lehet nézni, de mindenféleképpen még 14-15-e előtt, mert hogy akkor jönnek a nyertes csapatok elődöntői. Ebből lesz aztán a bronzmérkőzés 18-án, és a döntő a 2026-os foci VB döntő július 19-én.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a Széchenyi István téren, sávlezárás van a Thököly úton kifelé, és továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani a Hungária körút Salgótarjáni utca csomópontban. Folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton, és a fővárosban további sávlezárások vannak a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, a 19. kerületben a Temesvár utcában, és szintén a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában. Szakaszos sávlezárás van napok óta napközben a 11-es főúton mindkét irányban. Lezárták a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót pénteken 18 óráig. Félpályás lezárás van a 2. kerületben a Hidegkúti úton, és útszűkület van a 13. kerületben a Pannónia utcában és a Balzak utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM bekeményít a nyár már megint a következő napokban egy nagyon picit, 38-42 fokra nem kell számítani, de már péntektől 29-30-ra stabilan, és aztán hétvégén 32 fok körüli csúcsokra. Három napig legalább nagyon magas lesz az UV-sugárzás, néha felhők jöhetnek a napsütés elé, ennek lehet, hogy örülni fogunk most kivételesen, és aztán jövő héttől még jobban bedurrant a júliusi nyár 31-33 fokkal, és utána legalább két héten keresztül ezek a 31-32 fokok nem is nagyon akarnak távozni. Na de hát a nyár állítólag erről szól. Ráadásul mindenféle csapadék nélkül, néha-néha talán mutatóba jön majd, de az annyira később van a távolabbi előrejelzések szerint, hogy majd arról egyáltalán akkor beszélünk, hogyha ténylegesen van valami 100%-os alapja. Hajnali felmelegedések az elmúlt napokból 14-18 fok, mert hogy a legtöbb helyen ugye követik a napközbeni felmelegedést is, de megint észrevétlenül erősödik, inkább 20 fok köré, aztán később 21-22 fok köré az összes hajnal ezekben a napokban.

103.9 Rock FM, hogy mit szoktak hivatalosan írni Bonnie Tylerről. Minden idők leghíresebb Velszi énekesnője, aki 1951-es eredeti nevén Gaynor Hopkins, de aztán fölvette ezt a nevet, csak azért, hogy a világon mindenhol megismerjék, és az ének tudása alapján meg is ismerték. Bonnie Tyler volt az első női előadó művész, aki a Faster Than the Speed of Night című albumával rögtön az első helyen lépett be a brit toplistára, és ezzel együtt a Guinness rekordok könyvébe is. Továbbá egyike volt az első nyugati énekeseknek, akik először turnéztak a Szovjetunióban, és ő volt az első velszi énekesnő, aki vezetni tudta az amerikai slágerlistát. A sokat emlegetett 1983-as év Jim Steinman szerzeménye és a ballada, ami minden rekordot megdöntött, a Total Eclipse of the Heart. Rekettes hangját egy hangszálműtétnek köszönheti, ami után az orvos hetekre eltiltotta az énekléstől és a beszédtől, de Bonnie türelmetlen volt és nem tartotta be az orvos előírását. Ez a hang tette őt világszerte ismerté és sikeressé. 1979-ben például Tokióban megnyerte a Yamaha Dalfesztivál. Bonnie Tyler 75 évesen itt hagyott bennünket. Egy újabb elképesztően jó slágerével emlékezünk rá.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a Széchenyi István téren, sávlezárás van a Thököly úton kifelé, és továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton, és a fővárosban további sávlezárások vannak a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, a 19. kerületben a Temesvár utcában, és szintén a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában. Szakaszos sávlezárás van napok óta napközben a 11-es főúton mindkét irányban. Lezárták a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót pénteken 18 óráig. Félpályás lezárás van a 2. kerületben a Hidegkúti úton, és útszűkület van a 13. kerületben a Pannónia utcában és a Balzak utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a Széchenyi István téren, sávlezárás van a Thököly úton kifelé, és továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton, és a fővárosban további sávlezárások vannak a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, a 19. kerületben a Temesvár utcában, és szintén a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában. Szakaszos sávlezárás van napok óta napközben a 11-es főúton mindkét irányban. Lezárták a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót pénteken 18 óráig. Félpályás lezárás van a 2. kerületben a Hidegkúti úton, és útszűkület van a 13. kerületben a Pannónia utcában és a Balzak utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM bekeményít a nyár már megint a következő napokban egy nagyon picit, 38-42 fokra nem kell számítani, de már péntektől 29-30-ra stabilan, és aztán hétvégén 32 fok körüli csúcsokra. Három napig legalább nagyon magas lesz az UV-sugárzás, néha felhők jöhetnek a napsütés elé, ennek lehet, hogy örülni fogunk most kivételesen, és aztán jövő héttől még jobban bedurrant a júliusi nyár 31-33 fokkal, és utána legalább két héten keresztül ezek a 31-32 fokok nem is nagyon akarnak távozni. Na de hát a nyár állítólag erről szól. Ráadásul mindenféle csapadék nélkül, néha-néha talán mutatóba jön majd, de az annyira később van a távolabbi előrejelzések szerint, hogy majd arról egyáltalán akkor beszélünk, hogyha ténylegesen van valami 100%-os alapja. Hajnali felmelegedések az elmúlt napokból 14-18 fok, mert hogy a legtöbb helyen ugye követik a napközbeni felmelegedést is, de megint észrevétlenül erősödik, inkább 20 fok köré, aztán később 21-22 fok köré az összes hajnal ezekben a napokban.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

103.9 Rock FM, a dal címe a Pók, a csapat a Dinamit. Na, pókok nincsenek, nyár és foci VB viszont van. A foci VB-nek egy-két hét múlva vége van, a nyárnak viszont soha. Vagy legalábbis reméljük, hogy még szeptemberben is tartani fog. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Bődi Szili a műsorvezető, most 8 órától mindjárt kezdődik a Rock the Night. Holnap pénteken pedig már hétvégi rock délután, és utána pedig a Rock Lexikon újabb külön kiadása. Szombatra és vasárnapra az évszám a 80-as évekből, 1985 lesz majd. Itt a Stones, búcsúzásnak ez a...

103.9 Rock FM, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, a földkerekség legeslegnagyobb rocksláger-eivel. Este 8-tól egészen éjfélig hozom azt, ami a rockzene legnagyobb eszenciája. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkos Hogykáig. Kellemes rádiózás mindenkinek!

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ma, július 9-én, az év 191. napján. Az évből még 175 nap van hátra. A mai névnaposaink Lukrécia és Veronika. Lukrécia ugye a frogból, az egyik macska, a másik pedig ugye szerénke volt, de a Lukrécia név az ókori Rómából ismert, egy nemes asszony tragikus történetéhez kötődik, aki erényességével és önfeláldozásával vált a köztársaság jelképévé. A Veronika név pedig igazi képmást jelent. A hagyomány szerint ő törölte meg Jézus arcát a keresztúton, kendőjén pedig csodával határos módon megjelent Krisztus arcképe. Úgyhogy a mai nap a bátor és a hűséges nő alakokat idézi fel. Ja, és természetesen a földkerekség legnagyobb rockslágereivel.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93 Rock FM. Gyerekek, ma 69 éves Tom Hanks, az egyik legnépszerűbb amerikai színész. És én nagyon szeretem Tom Hanks-t. Karrierje során olyan ikonikus filmekben tűnt fel, mint az Apollo 13, vagy a Forrest Gump, a Szám kivetett, vagy éppen a Ryan közlegény megmentése. Hanks különlegessége, hogy minden szerepében hétköznapi embereket játszik, mégis kivételes mélységgel alkotja meg mindazt. Kevés színész képes ilyen hitelesen eljátszani az emberi küzdelmet, fájdalmat és a reményt. Érdekessége, hogy szenvedélyes írógépgyűjtő, több mint 200 darabból álló kollekciója van, óriási forma. Tényleg nagyon szeretem, és az egyszerűségében van a nagyszerűsége. Mindig el lehet érezni azt az embernek, annak az embernek a problémáját, amit ő megalkott. Az Isten éltesse Tom Hanks-t, még sok filmet szeretnénk tőle látni.

ma született bárány, azt mondja, hogy épp ma ünnepli 65. születésnapját Mark Almond, a Softcore frontembere. A brit énekes neve örökre összefonódott a Tainted Love című slágerrel, amely 81-ben íródott és robbant be a slágerlistákba. És Almond nem csak zenész volt, hanem költő, színházi előadó, színházi művész és a szinti pop egyik legmeghatározóbb alakja. Egyedi stílusa, érzékenysége és merészsége miatt mindig is kívülállónak számított a pop kultúrában, de pont ettől lett igazán különleges. Ő az a fajta művész, aki sosem alkalmazkodott, inkább új utakat teremtett.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, folytatódik a Szilipédia. No hát tudtátok, hogy a világ egyik legkisebb állama Nauru. Mindössze 21 négyzetkilométer. Ez a csendes óceáni szigetország a legkisebb ENSZ tagállamok közé tartozik, és nincs fővárosa sem. A 20. században foszfát kincsei miatt gazdagodott meg, majd miután ezek kimerültek, az ország súlyos gazdasági válságba került. Mára a turizmusból és az Ausztráliával való politikai együttműködésből él. Egy biztos, a világ egyik legkevésbé látogatott országa ez, de a naplementéje a tengerparton állítólag páratlan.

103.9 Rock FM, ez itt a Szilipédia. Tudtad, hogy a DNS új lenyomat technológiáját 1984-ben fejlesztette ki Sir Alec Jeffries? Ez a módszer forradalmasította a bűnöldözést és a családfakutatást. Az eljárás lehetővé teszi, hogy egy hajszából vagy nyálmintából azonosítsanak egy személyt. 99,999%-os pontossággal ráadásul. A technológiát mára nem csak bűnügyi helyszíneken, hanem kórházi genetikai vizsgálatoknál, törvényszéki eljárásoknál, ja és természetesen apasági perekben is használják. Jeffries egyébként teljesen véletlenül fedezte fel a módszert. Egyszer csak ki odafigyelt.

103.9 Rock FM, a földkerekség legnagyobb rockslágereivel folytatódik a Szilipédia. Na, tudtátok, hogy az első magyar nyelvű nyomtatott könyvet 1533-ban jelentették meg. A címe nem más volt, mint Pál apostol levelei. A szerzője Szilveszter János volt, aki Erasmus tanítványaként Hollandiában tanult, majd hazatérve fontosnak tartotta, hogy a Bibliát magyar nyelvre fordítsa. Munkássága az első lépés volt az egységes magyar irodalmi nyelv kialakulása felé. Ő volt az első, aki magyar betűs nyomdát alapított Magyarországon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Képzeljétek el, hogy a legidősebb női maratonfutó egy 92 éves indiai nagymama. Man Kaur 92 évesen futotta le első maratonját, és azóta is aktív. Fiával közösen edz, és minden reggel joghurtot eszik mandulával. Szerinte ez a hosszú élet titka. Kaur szerint az élet nem a pihenésről, hanem a mozgásról szól. Azt mondja, ha az ember nem mozog, az olyan, mintha egy elrozsdásodott kerék lenne. Példája milliókat inspirál világszerte arra, hogy sosem késő elkezdeni a sportot.

103.9 Rogue FM. Képzeljétek el, hogy a Beatles 1964-ben ezen a napon adta első koncertjét az Egyesült Államokon kívül Európában. Ez a helyszín Hongkong volt. A zenekar már ekkor globális jelenség volt, és a koncert után megrohamozták őket természetesen a rajongók. A turné során külön kérésük volt, hogy ne lépjenek fel szegregált közönség előtt, ezzel is hozzájárulva a társadalmi változásokhoz. Paul McCartney később így emlékezett: nem csak zenélni akartunk, hanem hatni is az emberekre.

93 Rock FM. Tudtátok, hogy a Pantheon Rómában a világ legnagyobb éppen maradt ókori kupolája. A közel 2000 éves épületet úgy tervezték, hogy a kupoláján lévő nyilláson keresztül egy napfényfolt járja be a belső teret a nap folyamán. Ez nem csak esztétikai, hanem naptári funkciót is betöltött. A Pantheon szerkezeti bravúrja, hogy úgy építették fel, hogy betonból készítették, és az anyag sűrűsége felfelé haladva csökkent, így tartós maradt. Ma is áll, és rendszeresen tartanak benne misét.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

90.9 Rock FM, ez itt a Szilipédia. Tudtátok, hogy a meditáció már napi 10 perc gyakorlással is kimutathatóan csökkenti a stressz hormonok szintjét. A Harvard kutatói emeri vizsgálatokkal igazolták, hogy a rendszeres meditáció hatására az agy szürke állománya nő, különösen a memóriáért és a döntéshozatalért felelős területeken. Emellett csökken a félelem központ aktivitása, vagyis nem csak nyugodtabbak leszünk tőle, hanem okosabbak is. És jó hír, hogy a hatás már 4 hét után is mérhető.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.

0: 103.9 Rock FM.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

wild thing, I think you move me. But I'm